0: La temperatura, 21 grados, 4 décimas.
1: Puctesipal atin fejer nakakamli esilal relichapilkuan.